Vadio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Vadio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.